tumain beji nandi awakus nama ada asmo karu yang kerentunaro laji kerentu kao doing first come day tam tam adil chai baro walte go ye konyentro ngo flain day tam tam ada kerentunaro.